0: olyat mutatunk, hogy elállna a füled. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
1: Ez a Super DJ Rádió.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontjai miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Neked zenélünk.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok, 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak, ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

0: Sziasztok szuperek, DJ Kumesz vagyok. Ha szeretitek a keményebb ütemeket vagy klasszik slágereket a 90-es és 2000-es évekből, hallgassátok a műsoraimat. Party Life, DJ Mix és tematikus adásokkal jövök, és ezek időpontja miatt keresétek fel Facebook csoportunkat, figyeljétek a műsorpakátot. Addig is.
1: Emlékeket ébresztünk. Szuper DJ Rádió. Csak neked zenét.

Para la huida.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenékavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Yeah, yeah, yeah. Straight up.
0: Super DJ Rádió. Kattanj ránk. Kattanj ránk.
2: In a world of consciousness where dreams do exist.

0: gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756. Super DJ Rádió.
1: In the mix. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track.
0: Kattanj ránk!

Sziasztok, szuperek! Én Gregasz vagyok, és ez a Super DJ Rádió. Hétről hétre prezentálom nektek a Selection Live szín műsorom élő mixben, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

ちらは東京 FM、 私赤字 We are in

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: DJ. Radio Hungarian Web Radio Station.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel.
2: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal, mint

Yeah. Hyper, hyper.

Maradj már, ja ne, ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket, itt a szobrend.

Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

0: Super DJ Rádió.
1: A keverőpult mögött és a mikrofonnál DJ Csabi.

hello, hello, sziasztok! Sok szeretettel és tisztelettel üdvözlök minden kedves Super DJ rádió hallgatót. 2026. május 3-át írjuk. És egy gyönyörű szép időre ébetettünk, kedves hallgatók. És bizony-bizony, ez egy fontos nap, hiszen ugye ünnepelhetjük a kedves édesanyákat, nagymamákat és dédiket. És persze itt van DJ Csabi és a zenei kavalkád. Minden vasárnap 10 órától a Super DJ Rádion. Köszöntök még egyszer mindenkit, és persze mindenkinek jó szórakozást kívánok. Itt szeretném megragadni az alkalmat, egy köszönetet mondjak a tegnapi napért kedves kollégáimnak és kedves hallgatóknak. Velünk tartottatok, fantasztikus nap volt, köszönjük szépen mindenkinek, egy nagy pacsi. Legfontosabb Arany Viber számunk pedig 2036 7045 95 995-ös. Honlapunk címe továbbra is változatlan, www.superdjradio.hu, ezek vagyunk mi. Lehetek vagyunk földön, vízen, levegőben és végtelen alattjáróban is.

akkor engedjétek meg nekem, kedves hallgatók, hogy a következő dallal köszöntsem az édesanyákat, nagymamákat, és dédiket. Boldog-boldog anyák napját kívánunk nektek a Super DJ Rádió stábja nevében is.

telefonot. Ő pedig nem volt más, mint Cheesy és a Mama anyáknapi dalla. Még egyszer nagyon-nagyon boldog anyáknapját kívánunk minden kedves édesanyának, nagymamának és dédinek. Welcome to Sancho Pay. Következőben pedig DJ Antonio, Timati közöse, a Welcome to Saint-Tropez. Indítjuk be ezt a napot, kedves hallgatók. Mindenkinek persze kitartást kívánok a melóban, hogyha éppen szolgálatban vagytok. Fresh, gotta stay fly, get the jet, I gotta stay. És a fürdéshez is.

akkor nézzünk gyorsan egy kis Viber-t is, hiszen már lassan-lassan beúszok a Viber-re, gyerekek. Itt van velünk kedves Isa István Erdő Szentgyörgyből. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek Istikém. Szuper emlékek ébresztése, felidézése jön az ember. Embere ezek a dalok hallatán, köszi szépen. Nagyon szívesen, kedves Istikém. Elolvastam, hogy éjfélkor írtál, jól van, nekem is fel kell ébredni. Azt hitt nekünk, kedves Isti, gyönyörű vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Csabi Erdőből, Erdő Szentgyörgyből. Az Isa család már vár téged, jöhetek a szuper muzsikák csodás napot mindenkinek, boldog anyukák napját. Köszönjük szépen, kedves Istikém, a nagy piros szívet is, érezzétek jól magatokat.

kedve hallgatók, én is hirtelen ébredtem fel. De kicsit mellé nyúlok, néha nézzétek el nekem.

0: telefonbőrünketes Budai Zoli és Nagy Kátáról. Hello, hello, Zolikám, üdvözöllek titeket és egy nagy pacsi nektek. Üdv Csabi újra itt, Nagy Káta jelenkezik. Pacsi neked, üdv Zoli. Köszönöm szépen, Zolikám. Következőben, kedves hallgatók, akinek volt egy ilyen autója, szerintem abban sok-sok emlék fog frissülni, de figyelj csak!
1: Welcome to Saint-Tropez. Ladies and gentlemen, this is Roman Trimousin.
0: Bizony-bizony, ők nem más, mint az Exotic. És az a bizonyos jó kis temperamentumos Trabant, ami mindenhonnan kiment, ugye?

kis pofa, hogy füstölt, ugye? Aj, de jó is volt. Itt van velünk kedves Tóth Tibor is, hello, Tibikém, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt hitte nekünk kedves Tibi, Üsz Csabi, Super DJ Rádió kis családjának. Kívánok minden anyukának boldog anyáknapját és szép vasárnapot. Hölgyeknek puszi az uraknak, pacsi. Köszönjük Tibikém, neked is viszont. És köszi, hogy itt vagy. Töfögünk tovább a Trabanttal, gyerekek.

És ismételten vibrálzett, itt van velünket a Stari Anikó. Szia, Anikó, üdvözöllek titeket is sok-sok szeretettel. Azt hitte nekünk, kedves Anikó, szia Csabi, szép napot neked, köszi. Nagyon szívesen, kedves Anikó.

És itt van velünk kedves Mozsi is. Hát szia-szia Mozsi, neked is jó reggelt kívánok, szép napot és szuper adást kívánok neked Csabi, köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy így vagy, nagyon érez jól magad. Szuper jó is mondhatnám. Kedves hallgatók, a következő dallal emlékezni fogunk egy fiatalemberre, aki sajnos már nincsen közöttünk, de remek dalokat hozott léte. Szegényt egy kicsit túlhajszolták, ő pedig nem más, mint Avicii is, a Wake Me Up. Nagyon-nagyon szeretem ezt a zenéjét, és szerintem nem véletlenül.

is ismételtem, Vibe User, itt van valinkedves Rezinger Misi. Hello, hello, Misikém, sziasztok, üdvözletem nektek is. Szia, DJ Csabi. Érdeklődnék, mi a mai zenei terved. Üdv mindenkinek, anyukáéknak is. Hát, kedves Misikém, nekem sosi is tervem. Ha csak nem készített műsorra ékezek általában. Sose így van, 98%-ban. Tudod, ahogy régen diszkóba úszunk az árral. Nagy pacsi, köszönjük, hogy itt vagy velünk.

ismételten Viberezed, itt van valinket a Strong Ricsi Brooklyn királyunk is. Hello, hello, Ricsikém, szavasz! Szia, Csabi, szép napot mindenkinek, Pér jelen, köszönjük szépen neked, nagy pacsi! Hajrá, Pér!

folytatásban mi maradunk egy kicsit a hagymapucoló zenéknél, ha éppen még ott tartotok, bár nem hiszem, szerintem mindenki már javában benne van a főzésbe. Csattondok a fakanalak, ugye? Kedik hozzán Kesztő Srén. Egy kicsit segítetek így David Guetta is, na figyelj csak!

0: legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.
1: Figyelj, szuper megkavarni!

Ő pedig már fantasztikus Franci, és a Friends of Love ezúttal egy 2022-es remixben. Hát ez is nagy zene, az tuti. Hiszen tudjátok, a Super DJ Rádió előszó slágereket játszunk nektek a nap 24 órájában. És itt van velünk kedves Jóci is. Hát hello, hello Jóci, sziasztok! Azt hitte nekem, szia nagy uram! Sziasztok, szuperek! Boldog anyák napját ide jelen! Bográcsos kakas pörkölt el, úgy gyerekek, az nagyon finom! Ünneplünk! Kérem az anyukáknak, az Ákos, nem kell más igaz című zenét, kellemes szétnapot mindenkinek, megnézem kérdéseket, kedves Jócikám! Itt finom, finom legyen!

és újabb Viber üzenetkedés Micsitől. Azt hitte nekem DJ Disco nagyon bejön, tudod, annó mi voltunk, utolsók, akiket kidobtak. Ők a DJ-ket, ugye, kedves Micsikém, hiszen a végsőkig ki kellett tartani. Hát bizony-bizony nem egy-két órát zenéltünk. Hát elkezdtük 9-kor, aztán küldtük neki 4-ig.

és ismételten Vibe üzenet. Itt van minket a spálingás Andás is. Hát szia-szia Andiskám, üdvözöllek titeket is. Azt írja nekünk kedves András, sziasztok, szuperek, kellemes vasárnapi időzöltést kívánok minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak és lemezlovasnak, és sok-sok boldog anyáknapját kívánok az összes édesanyáknak, nagyon szépen köszönjük kedves András. Itt szeretnék kérni egy zenét, mert ugyanis ma ünneplik a 23. házassági évfordulójukat. Andiskám, nagyon-nagyon gratulálunk nektek a stáb nevében is, és sok-sok boldog eltöltött órát kívánok még nektek. Meg persze évet is, ugye? Következő dal szóljon nektek is majd akkor. Kedves Jóci kérésére majd. Ő pedig nem lesz más. Kovács Ákos. És nem kell más vigasz. De is tudjátok. De melyik kavalkádban minden zene nektek szól, minden zene. Persze egész nap, hiszen 13 órától megékezik hozzád DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20-tól pedig Live Man, úgyhogy ismételten tele napunk.

reméljük, kedves hallgatók, azért annyira nem tombol majd a nyár, nem lesz olyan 50 fok, de nem szeressem. Kedves Joci pedig azt hitte, nagyon köszönünk mindent is. Jocikám nagyon szívesen.

és ismételten Viber, itt van valami kedves Claudi Csenko. Hello, hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt írta nekünk, szia, szeretnénk én egy számot a legjobb anyák, de még annál is csodásabb nagymamáknak, Moncsinak, Vajkócra üzenem, hogy szeretjük és hiányzik, és köszi. Kedves Claudia, kosszoljon nektek. Egy vidám dal. Garcia, se te quiero latina. És persze azt kívánom, mindenkinek legyen vidám napja, teljen szuperül. És persze finom legyen, ne feledjétek el a táncolás közben megfűszerezni az ételt.

Latina. Itt van velünk a Eceg László is. Hello, hello, Lacikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Sziasztok, király a műsor, rotyog a bogrács. Jöhet a 150 BPM, üdv mindenkinek, kaptam kettő gépet is. Kedves Lászlóta, nagyon jó néz ki, jó étvágyat hozzá, hogy elkészül. Műsorvezetőnek meg ugye folyik a nyála ilyenkor.

is ismételtem, Vibe-ezett, itt van velünk kedve Zorcsinki. Hello, hello, Zorcsikám, nagy pusztons neked. Szia, Csabink jelléti aláírva. Csora szétabot mindenkinek, puszi neked is a családnak. Viszont kívánom neked is, kedve Zorcsikám. Mi pedig megyünk tovább, hogy mivel is.

egy nagy kedvencem, a kultúrzene képviselőivel, Culture Beat és a Gottjogel Intimo. Jaj, de szeressem zene.

is ismételten Vibe érzett, itt van valami kedves Dó Gyurit is. Hát hello, hello Gyuritkám, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Azt írta nekünk kedves Gyurit, hello, szuperek, szia Csabi, drága férjecskémnek, köszönöm a számot, szuper vasárnapot mindenkinek, ezért lesz Nokedli is. Kaptam egy képet ott is a bográcsosról, jó is az a finom Nokedli, kedves Gyuritkám, érezzétek jól magatokat.

És újabb Viber üzenet, kedves Isa családtól, kedves Digi Csabi. Az emlékek beindultak a szuper dallamok hallatán. Köszönöm szépen, Istikém!

És ismételten Viber üzenet, itt van linketes Tóth Mátyás, hello, Montikám, sziasztok, üdvözlőle benneteket, itt is egy bográcsos van, úgy látom, a képen, köszönöm szépen a képet, nekem most van május 1, üdvözöllek benneteket, ez egy igazi szájberagasztós körömpöri lesz, hogyha kész lesz. Az igen, kedves Mátyás, jó étvágyat kívánok hozzá, és finom-finom legyen, ne felejtsd el megkavarni, fűszerezni, megadjuk hozzá jó zenéket, itt a Super DJ Rádión.

És ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Herceg László, hello, hello, Lacikám ismételten. Küldött neked egy tányérot, csak nyisd ki az ablakot, küld fény, most nyitom, Lacikám, köszönöm.

Az öreg Captain Howell Project után pedig megyünk tovább újabb nagy csapattal. Őket úgy hívják 24/7. So we are the world. Na gyere világ, gyere! Tudjátok, az internetes rádió nagy előnye, hogy a világ összes pontján lehet hallgatni. Egy jó internet kell hozzá, meg egy fantasztikus boot hangfal, és már is ezen lehet szól. A Super DJ Rádió, de akkor szóljon mindenkinek. Mindenhez is, mindenhova is.

is ismételtem Viber üzenet, hú gyerekek, de sokan vagytok, igyekszek, pici türelmet kérek szépen. Itt van velünk kedves Kovács Szész, ott van Erika is, Tipcsi, hello. Szia Csabi, csodás napot mindenkinek. Tipcsinek szeretném kérni a kicsit vadalányt, ő most ottó hallgat téged, én pedig Ausztriában. Millió puszi nektek, Erika is, Tipcsi, nagyon szuper zenéket nyomasz Csabi, köszönöm szépen nektek. És persze nagy pacsi ölelés nektek, az a kicsit vadalány, te lennél, Erika. Na mindjárt megnézzük azt a kis vad csajcit, akit az Álmok Futók 1996-ban énekelt.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Pelle Sándor is megtisztel füleivel. Hello, hello, Sanyikám, sziasztok! Szia Csabi, várkapitányom! Köszi, Isten éltesse az édesanyákat ennek örömére. Le tudnád pörgetni a Fildőt 2003-at? Csabi vezér, kellemes vasárnapot, ezer köszönet! Mert nézem, kedves Sanyikám, és érezd jól magad, köszönöm szépen! Egy nagy pacsi neked!

és kedves hallgatók, itt van velünk kedves Csányi János. Hát egy egész regényt írt ide nekem, egy nagy levegőt kell vennem ehhez az üzenethez. Azt hiszem nekem, szia Csabi, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, boldog anyák napját kívánok minden anyukának, nagymamának. Jó a műsor, csak így tovább, köszönjük, hogy vagytok nekünk. Kislányom a versenyzik Bácsalmáson, a Lakner Lovárdá díjugratásban. Sok sikert kívánok neki, és a drágám képviseli. Rita, neki is köszönöm szépen a segítséget, szeretlek titeket. Én sajnos kiragadtam Tingen él, de elmegyek, megnézem a repülőgép veterán autó múzeumot. Jó étvágyat kívánok mindenkinek, finom kacsikot. Vigyázzatok magatokra, puszi pacsi mindenkinek. Köszönjük szépen, kedves János. Sok szívet is, vigyázz magadra. Folytatában jön Field 2003.

Itt van velünk kedves Ichi Solaro, hello hello Ichikém, sziasztok, nagypacsi Hudinak is, szia Csabi Hudák család jelen, tegnap amit kértem számot, Konz Zsuzsa mama kérlek, le tudnám játszani, küldeném az összes édesanyának és nagymamának, köszönöm egy nagy pusztancs neked, megnézem Ichikém kérésedet, vigyázzatok magatokra és köszi, hogy itt vagytok ti is.

ez a zene pedig szóljon kedves Pelle Sándor kérésére. Van velünk kedves Encsike is, szia-szia Encsike, üdvözöllek titeket is! Szia kedves DJ Csabi, sziasztok, szuperek! Encsike jelenléti, Pipa gyönyörű szétnapot kívánok mindenkinek, és kellemezzen a hallgatás, neked pedig jó adást! Üdv minden kedves SDL hallgatónak, pusztjuk-e Encsike, köszönjük szépen Encsike, neked is hasonló jókat kívánok!

0: Super DJ Rádió. Melóban is melletted. www.superdjradio.hu.
1: Ismételten Vibe üzenet, itt van velünk kedves Kollár Gabi, szia Gabikám, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, jelenkezem szabad szállásról, szép vasárnapot kívánok mindenkinek, köszönjük szépen kedves Gabikám. Érezd jó magad, nagyon-nagyon egy nagy pacsi neked. És hajrá szabad szállás.

ismételten Viber üzenet, itt van velünk kettes Mátyás is. Hello, Mátyás, sziasztok! Azt hiszem nekem, szia Csabi! Először is minden anyukának boldogat, puszi nekik, ők nekik pedig szeretnék egy számot. A Night Feast, a Gust Love, a lehetne a Vajkóci bandának, meg Stefánnak Skóciába, köszi előre is. Megnézem kettes Mátyás kérdésedet. Persze érezzétek jó magatok, egy nagy pacsi nektek.

persze kedves hallgatók, az öreg DJ Bubu, ahogy hívtam annak idején, mindig nyomja ezerrel. Itt van velünk kedves Béni is, hello, hello Béni, sziasztok! Szia Kavalkád király! Köszönöm! Mi nem kérünk számot, mert úgy jó a műsor, ahogy van, csak tiszteletünket szeretnék tenni Panka Béni Győrből. Köszönjük szépen nektek! És köszönöm szépen, hogy így vagytok, mert Pacsi Győrbe! Hajrá Győr! Mi megjünk tovább, Melody MC! Jó kis zene lesz!

ismételten vibe, egy gyerekek, muszáj vagyok olvasni, nagyon-nagyon sokan írtok, köszönjük szépen nektek. Itt van velünk kedves Szacsi. Hello, hello, Szacsikám, azt hitte nekem, sziasztok, tegnap volt egy megemlékezés sporting. Már nem élő barátok emlékére körülbelül 100-an voltunk az ország világ minden részéről. Ugyanaz a funky DJ nyomta, mint 25 évvel ezelőtt. Izzadtak a falak, nagyon durva volt. Ennyi öreg emberrel szórakozni. Köszönjük szépen, kedves Szacsi, ott is fő, úgy látom valami. Leves pöszörög. Jó étvágyat kívánok hozzá, ha elkészül. Sírtam én nekem, kaptam egy pár képet. Kacsa megy a kemencébe, mi baj lehet? Hát semmi, kedves Szacsikám, eztek egy jót.

És ismételten Viber üzenet, kedves Mónikától, ő is itt van velünk. Szia-szia Mónika, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, kellemes vasárnapot mindenkinek, boldog anyák napját minden édesanyának. Köszönöm lányomnak, Klaudiának az anyáknapi köszöntést. Nagy öröm anyának lenni, de még nagyobb öröm nagyjának lenni. A két tündöri unokának, Olivernek és Lindának szeretnék kérni egy zenét. A Republiktól, méghozzá nem mástól, adj erőt és időt. Megnézem, kedves Mónika, kérésedet. Szerintem hamarosan érkezni fog. Kedves hallgatók, akinek nem tudom teljesíteni a kívánságát, elnézést kérem, nekem sincs meg minden zene. De nem kívánság műsorra szoktam készülni. Hát akkor érkezzen a fantasztikus cipő. És a Republik együttes, adj erőt és adj időt.

ismételten Vibe üzenet. Itt van velünk kedves Stefán is. Hello, hello, Stefán, sziasztok, Csumi Csabesz, úgy minden szuper hallgatónak. Természetesen a Vajkóczi kemény magot innen a borús Skotlandiából. Boldog anyák napját minden anyukának. Szeretnék írni is egy zenét Gigi-től, a Lamotto Zsúrt. Megnézem kedves Stefán kérésedet. Kicsit türelmet kérek szépen. Érezd jól magad, egy nagy pacsi, hogy itt vagy velünk. Mi meg megyünk tovább, kedves hallgatók. Solid Bass és a Ticket to Fly.

remélem, kedves hallgatók, hogy mindenhol ördögének azok a finom-finom vasárnapi ételek, és a melóba is jobban telik az idő a Super DJ Rádióval. Itt van velünk kedves Deniszta is, szia-szia Deniszta, üdvözöllek titeket is. Szia Csabi, egy számot szeretnék küldeni elsősorban mamimnak és minden édesanyának. Üti és puszi neked a szuper műsorért, és persze a Vajkóczi Kemény Magnak. Köszönöm szépen, kedves Deniszta! Akkor szerintem a következő zene akkor majd szóljon nektek is, kedves Stefan kérésére. Az öreg Gigi érkezik majd hozzánk nem sokára, a Solid Base után.

connu de la Guigui, Guigui de Agusti, donc je suis à l'amour toujours. Fittem a linket a Szabó Boglárkai. Szia, szia Boglárka, üdvözöllek a titeket, és szia Csabi! Nagyon boldog anyáknapját mindenkinek szeretném kérni anyukámnak, Kovaszki is a Vegától a Fehér Hollót. Köszönettel Szabó család, megnézem kedves Bogi kérésedet. Érezzétek jól magatokat, és köszönjük, hogy itt vagytok velünk!

is ismételten viberzett. Kedves mozsitó, folyamatosan kapom a táncoló gifeket. Remélem mozsikám most nem dolgozol, és valójában táncolsz, hogy egy jót főzöl éppen.

folytatásban pedig szintén egy kérés kedves Szabó Boglárkától. Ő pedig nem veszek más Kovalszki és a Vega. Kicsit besegít neki Horváth Tamás is persze. Jön az a bizonyos fehér holló. Úgy szoktuk mondani, egy fehér holló kell mindenhez, ugye?

Kis ismételten Vibe-ről, itt van inkább a Zsigovics Sándor is. Hello, hello, Sanyikám, nagy pacsi nektek. Azt hitte nekem, szia, Csabi Dósz, jelen végeztem a fűkaszállással. Elég is volt, Isten éltesse, a Timiket szeretnék kérni tejfölös hajú barátunktól egy számot. Rábíznám, melyik az? Boldog anyátnapját kívánok. Köszönöm szépen, kedves Sándor, meg a sok piros szívet is. Na most már pihenj, élvezd a zenét. A következő számunk, kedves hallgatók, egy nagy kedvencem lesz. Előadó Earth, Wind & Fire.

És itt van velünk a mi kedves drága Kaszab Timink is. Úgy látom felébredtél, Timike. Szia, szia. Szia, drága Csabi, itt vagyok már. Köszönöm szépen, érezd jó magad.

és akkor kedves hallgatók, itt 11 óra 27 perc táján ékedik hozzánk tájföl és hajó barátunk, ahogy Zsigói Sándor is kérte, ugyanis elszámhatjuk ki, ugye? És kedves Budai Zoli újabb kérdése, Csabi bátor, korom kérni. Szeretek kérni egy zenét, sajnos Zolikám, nekem ez a zene nincsen meg. Lehet, szóljon neked a scooter.

0: És ismételten Viber üzenet, itt van velünk kedves Tovász Karcsi. Hello, hello, Kareszkám, sziasztok, üdvözöllek benneteket, hello, Csabi király, hello, szuperek, Soroksár is jelenkezik. Reggel óta itt vagyok, csak most van időm írni. Köszönöm szépen, hogy időszakítottál az írásra, Karesz. Érezd jó magad, nagyon-nagyon jól. Tudjátok, egy szkúter soha nem elég. Ékezik Tippy Trumpet. És szkúter közöse. 40s abitur éve.
1: Thank you!
0: Egy kicsit erősebb BPM-ek.

kedves hallgatók, tessék vigyázni a hangerővel, ne ugorjon a membrán. Meg lehet tesztelni a hangszórókat is, persze. Na figyelj!

Kis ismételten Viber-üzenet, kedves Claudi-tól. Szeretnék kérni még egy számot. Emergency House-tól dübörög a ház. Küldeném így a távolból minden Vajkócinak át, kedves Claudi, pont jókor jött ez a kérés, hiszen ide illik a Scooter utához. És persze tutira megvan nekem. Az Emergency House-t is nagyon-nagyon szeretem. Akkor dübörögjön a ház tovább. Leves meg, hagyd forjon gyerekek, hagyd rotyogjon a bográcsos. Minden is klappoljon nektek!

És újabb Viber üzenet kedves Budai Zolitól, azt hitte nekem semmi gond, így is ennek az adás. Meg is egy jó brüntjen is, ha már VPN, megnézem kedves Zolikám. Köszönöm szépen.

egy új üdvözlet, kedves Encsikétő, szuper a zenét, felhozod a DJ Csabi, mint mindig. Én semmi zenét nem kérek, hiszen ennél jobb zenéket nem is lehetne. Minden valami a búcsúban. Köszönöm szépen. Köszönjük a pusztjuk a Encsike. Fantasztikus anyák napját kívánok minden édesanyának. Én az egész napot gyerekemmel töltöm. És nem is kell ettől nagyobb ajándék. Így van, kedves Encsike. Meg persze, hogy itt vagy velünk a Super DJ Rádión. Akkor maradjunk még egy kicsit itt a erősebb BPM-ek terén.

Bizony-bizony, kedves hallgatók, ez a zene kicsit emléket ébreszt bennem is. Ez volt az első dal, amivel 1994. június 10-én elindítottam az első diszkót. München és a Herz in the Herz.

is ismételtem Vibe-on a kedves Duszámtól. Úgy nagyon boldog anyák napját kívánok minden anyának innen Tiszaföldváról. Megvan neked a Lordtól a virágdal, akkor szeretném, ha lejátszanád. Köszönöm előre is, és rotyog már az őz raguleves gyerekek, úgy az nagyon finom lehet. Szétapott nektek őz Csabi. Köszönöm szépen, kedves Csabi. Sajnos nekem ez a zene nincsen meg, de szóljon neked a következő majd. Ez is megfelel. És egy nagy pacsi nektek. Finom-finom legyen ott is.

Kedves hallgatók, akkor így a Happy Hardcore után egy kicsit átmegyünk a Dance vonalra.

És itt van bizony, kedves Tovász Karcsi. Tudtam, hogy írni fogsz, hát Csabi királyba lehet bízni, mint imádás érte. Köszönöm szépen, Kareszkán! Tudjátok, itt sok-sok fajta stílus előfordul a zenei kavalkádban, és hát remélem, hogy mindenki megtalálta a neki való zenét. Én próbálok mindig itt jó kedvet csinálni nektek, remélem sikerült is. És tudjátok, 13 órától érkezik hozzátok DJ Simon. Egészen 15 órádig, amikor DJ Sucsi a Spárrel tetejéről megtekeri nektek. 18 órától Zsolt érkezik. Jó kis 80-as évek zenével. Napot pedig kedves Lyman fogja zárni.

És ismételten Vibe-ozat, itt van velünk kedves Geri is. Szia, szia Gerikém, üdvözöllek titeket, és szia Csabi. Szeretném kérni Gitta Turning Back című zenét. Jó hétvégét mindenkinek délután. Fertő Szent Miklós Hegykő foci meccs. Hajrá Hegykő, 100% méreggel vezetjük a bajnokságot. Gratulálok hozzá Gerikém, hajrá nektek. Kérdésére pedig megnézem, de ezt a zenét nem ígérem nektek. De a következő szóljon. Bizony, volt egy sorozat, kedves hallgatók, szerintem sokan emlékeztek rá, én sokat néztem. Egy párosról szólt, egy rendőrpárosról. Csávó mindig fehérben volt. Volt egy frankó kis kocsia, jó kis Ferrari. Na figyelj!

És gyerekek, kaptam egy üzenetet. Egy igencsak megtisztelő üzenetet kedves Kaszab Timitől. Feltette nekem azt a bizonyos nagy kérdést. A túlóráról-e?

még azt is írja nekem esetleg. Megnézem, Timik egy óstól az adást elvett, de lép beleszaladtam. Még egyszer rákukkantok, hiszen jöhet kollega is utánam, ugye?

kedves Kaszop Timi egész láncreakciót indítottál itt a Viberen. Kedves Ilcsi is így a túlról lesz, Csabi. Kedves Tovász Kalcsinak is köszönöm szépen, gyerekek, fantasztikusak vagytok. Bele is pillantottam, nincs utánam senki, úgyhogy viszem tovább 13 óráig. Köszönöm szépen mindenkinek. El is feledkeztem. Annyira benne vagyok a zenélésbe. Kedves Budai Zoli is írja, ez kérdés, Csabi? Köszönöm neked is, Zolikám. Hogy jön egy nagy zene. Kedves Geri kérésére fog jönni Gittától, Turning Back című zene. És hajrá Hegykő csapatnak!

igen, többen is megírtátok a választ a Viberen. A Miami Vice című filmsorozat zenéje volt ez, ugye? Mondtattuk is, egy sorozat volt, én nagyon-nagyon szerettem.

kedves Mónika is ír a hajrátúról, örülünk neki. Köszönöm szépen, kedves Mónika, és mindenkinek még egyszer nagyon szépen köszönöm. Szuperek vagytok, nagyon-nagyon.

Úgyhogy szeretném elmondani nektek, kedves hallgatók, hogy aki délutára megy dolgozni, annak kitartást kívánok a melóban. Aki pedig még délután majd esetleg egy kis sütit csütöget, vagy valami ilyesmi, vagy nyársal, annak még itt van a Super DJ Rádió.

Péter Tán Vibrated, kedves Lovász Kacsitól kaptam egy ilyen kis opusztum. Azt itt a thank you, Csabi király, köszönöm szépen, Karesz. Ti vagytok az igazi királyok. Kedves Tóth Mátyás pedig azt írta a Miami Vice zenédére, hú, de öregek vagyunk már. Hát Mátyás, én úgy gondolom, hogy kinézette lehet, hogy öregek vagyunk, de lelkileg. Én szerintem az számít. Testileg én is néha 120-nak érzem magam reggel, mikor felkelek. Lelkileg azért még ott van a 22.

ismételten. Vibe-on a kedves Kaszab, Timi, szeretnek én egy Marcelin számot. Kedves Timikén, meg lesz 12 után, ígérem. És érezzétek továbbra is magatokat. Mindenkinek szuper hallgatózást kívánok továbbra is, és kellemes időtöltés itt a Super DJ Rádión. Tartsatok velünk továbbra is.

És egy újabb vibe jöhet, kedves Reisinger Misitől. Azt hitte, nekem van még több filmzene, a Tarsolyban DJ, valami sláger, kaptam egy Magnum Paliról egy képet, gyerekek. Így van, Misikén, hát sok-sok filmzenénk van, ugye? Szerintem még 13 óráig lesz egy pár filmzene. Hiszen ugye jó a zenei emlékeket frissíteni.

kedves Ilcsics írja, a túra indul, lassan jár Csabi. Ugye ez kedves Ilcsikém, de előtte még szeretnénk nektek lejátszani. Egy fantasztikus szők a hújtsajszíj. Lay all your love on me. Mekkora zene, gyerekek.

És akkor, kedves hallgatók, szívvel után... Rápillantok az órán, 12 óra 1 percet mutat. Nagyon-nagyon jó étvágyat kívánok mindenkinek. Fantasztikus ebédhez, amit csináltatok. Milyen mindenhol, minden klappol, minden finom lett. Most pedig megyünk tovább, kedves Ilcsi kérésére. A túlra indulónkra. Tudjátok, amit ilyenkor mindig lejátszok. Hát akkor bulizzunk tovább együtt zenelá Krisztiánnal. És a Super DJ Rádióval.

is ismételten vibe-özelt, kedves Budai Zoli azt hitte nekem, na ezt vártam. Köszönöm szépen, kedves Zolikám, akkor megyünk tovább. A jó kis ejtőzős ebédelő zenével. Jó kis Péter André. És tudod, sokat-sokat énekelt. Sexy táncot lejtettünk rá, ugye? Misty.

Akkor kedves hallgatók, Peter Andy és a Mysterious Girl után megyünk tovább. Kedves Kaszov Timi kérésével szeretne kérni egy Marcelino zenét. Tudtam, most DJ Lottel szemixélésében fogjátok hallani, 2019-ből érkezik hozzánk a Sexy Lady.

És ismételten Viber, tehát itt van velünk egy Bónis Lévai Andrea. Szia, szia Andi, üdvözlet a titeket is. Szia, nagyon szeretnénk kérni anyák napjára Csészítő Bőbétől Mama című dalt anyukának. Benet, Patrik, Andi, köszönjük. Kedves Andikám, a műsor elején ez a zene már szólt. Sajnos nem adtatok róla, helyette szóljon nektek a következő.

remélem, kedves hallgatók, hogy mindenkinek jó minden. És továbbra is szuperül érzétek magatokat a Super DJ Rádióval. Egész nap élő műsorok, ne felejtjétek el. 13 órától DJ Simon, 15 órától DJ Surci, 18-tól Zsolti, 20-tól pedig Live Man.

ismét Viber üzenet. Kedves Kassa Timberi megírta nekem, hogy pont erre a dalra gondolsz. Úgy látszik, gondolatolvasó vagyok, kedves Timi. Kedves Encsike is írja, juhé, ezt nem tudom kikérte, de jó nekem, köztjüke, imádom. Hát Encsike nem kérte senki, én magamtól játszottam. És még örömörre legyen mondva, lesz még itt szerintem Cosmix és Groove House is, hiszen 13 óráig belefél még egy pár sláger. Köszönöm mindenkinek, hogy itt maradtatok velünk. Következő dal meg szóljon azoknak, akik szeretik a latin ritmusokat. Persze, hogyha van kedvetek, akkor a párotokat is fel lehet kérni egy kis táncra.

ismételten Vibe üzenet kedves Mihálovics Józseftől. Azt hitte nekem minden ebéd meg volt, teraszon punyodás van. Kedves Józsikám, örpincs valamit rá. Jó fog esni, hidd el. És nem tudom, kedves hallgató, kiné milyen idő van. Hú, már nálam nagyon meleg volt a stúdióban. De ugye már az eső is kéne sajnos. Jövő héten majd csak lesz bele valami. Kiszváradunk a végén. Megyünk tovább. Érkezik hozzánk Geoda Silva.

ismételten Viber üzenet, kedves Vénéktől azt hitte nekem, ez a E jó nyomot, Huszárkán Panka Véni, köszönöm szépen nektek, hát ti is jó nyomjátok. Nyomni kell gyerekek, nincs fese, nyomni kell. És Encsike pedig azt írja, az igen Csabi, szuper vagy. Akkor intézze, úgy látszik nekem szól a műsor. Groove House Kuzmix Latin, több se kell, zene, zene, zene. Így van Encsikém, a zene a lényeg. Mert hiszen érezd a ritmust, vedd át az ütemet. Szuper DJ rádió, csak veletek! A közükben pedig jön egy nagy kedvencem, egy nagyon nagy kedvencem! Jó kis bugis zene gyerekek, jó kis bugis! Rázzátok meg a következő zenére!

Everybody, azaz mindenki. Digi Tonka remixelésével hallhatjátok. The B52 Love Shack. Nagyjunk neki.

ismételten vibrezelt. Itt van velünk kedves Varga József, hello, hello Józsikám, sziasztok, üdvözöllek titeket is. Szia kedves! Csabi, szeretnénk kéne egy zenét a páromnak, Josi is juttától az akatol a szívemet. Köszönöm szépen, egy üzenetet szeretnék küldeni neki. Figyelem, figyelem, attention! Nagyon-nagyon szeretlek, Verdes Andrea. Üzenet átadva, Józsikám. Zenét megvan, megnézzük. Érezzétek magatokat nagyon-nagyon jól. Hát én már nagyon jó érzem magam. Hú, gyerekek, most kezdek belejönni.

Emlékszek, kedves hallgatók, volt egy kazetta, az volt a cím, hogy House Attack. És akkor még piros korával jártam, egy 120-as korával, amiben mindig felfort a víz. Jaj, de szólt benne ez a zene. Távirányítót meg jó elhagytam, rajtam a kocsi tetején.

bizony-bizony, tudjátok, a szerelem beindul. Mindent is visz, ugye? Tudom, linkedes Benjamin jár, hát hello, sziasztok, üdvözöllek benneteket. Szia édesanyámnak, Ícsinek és párjának, Andrásnak kérnék szólád egy jó pörgő számot. Ezzel is megköszönjük a tegnapi szuper napot. A választás rád bízzuk, mert nálad mindig jó zenék szólnak. Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő vagy. Benni és családja, hát éppen ugye nekik szólt ez a dal. De akkor menjen nekik is a következő ismételten, meg mindenkinek is, mindenhova is. Kedves Varga József kérésével fog forogni a következő felvételünk. Gyors és jut az akatol a szívem. Kedves Feldes Andreának küldené.

0: kedves Ilcsi is megköszönte a zenét, köszönjük szépen, nagyon aranyos vagy. Hát bizony ti is azok vagytok. Akkor maradunk még a szerelemnél. Következő párosunk a Gyors és Juttával. Zakatol a szívem. Halljátok, dub-dub.
1: Super DJ Rádió. Kedvencek tökéletes szelekcióban a nap 24 órájában. www.superdjradio.hu

kedves hallgatók, több kérés érkezett, ugye a műsoraimat hol lehet elérni, majd fel fogom tenni őket a Super DJ Rádió felvételekhez. Van egy olyan Facebook oldalunk, hogy Super DJ Rádió kedvelői csoportja, ahol is fel fogom tenni. Ha még nem vagytok tagok, akkor jelentkezzetek. Kedves Magyar Simi be fog benneteket engedni, hogy bármelyik adminisztrátor. Kövessétek a Facebook oldalunkat. Következő zenével pedig engedjétek meg nekem, hogy egy kicsit adjak magamból. Így fél egy táján.

műfaj neve Eurodance. Éketik egy nagy csapat, őket úgy hívják Master Boy. És hát I got to give it up.

és ismételten vibe-üzenet, kedves Varga József üzenete. Úna, ne, a kedvenc csapatom, basszus, ezt betaláltad. És persze a Fun Factory gyilkos, köszönöm szépen, kedves Józsi. Szerintem, de gondolt olvasó vagy, hiszen a következő zenénk Fun Factory lesz. Fade Away Mixben 1994-ből.

Rekordtól, viszont 148 BPM-en tekeredik itt a Super DJ Rádión. Az a bizonyos pain. Ez egy Farga József újabb üzenete, imádunk. Köszönöm szépen, Józsikám! Következőben pedig majd kicsit felugrunk 2026 évébe. Tudok nektek egy pár új Eurodance zenét új formációban. Így a végére még 13 óráig szerintem. Utána pedig jó hozzátok DJ Simon.

ismételten Viber üzenetkedés Burai Zolinak lenne egy kérdése, egy rövid kérdése a jó zenék, és a szuper műsorvezetőket kérdezném. A telefonos applikációban nem gondolkodtatok? Ez a Zolika, van applikációnk, Google Play oldalról letölthetitek, és ezen szoktam hallgatni a Super DJ Rádiót.

itt van még velünket, és Mezei Gyula is fáj velünkön. Szia, szia Gyula, üdvözöllek benneteket. Hello Csabi, szerelmemnek egy pörgő számot küldenék anyák napjára, és köszönöm, hogy vagy nekem. Remélem hallott az üzenetet, kedves Gyula, akkor szóljon neked a következő dal.

pedig már nem más, mint MHM. Japánc Emotion 2025-ből. Kedves József, kedves Varga József, szeretek kérni egy zenét, Feel the Vibe. Érezd a rezgés, megnézem, kedves Józsikám, hogy a végében préseljük. 12:47 perc van ugye, sokára ékezik hozzátok Gyicsi Simon 13 órától.

is ismételtem Vibe-ra üzenet, kedves Lovász Karcsitól, mondtam én, hogy Csabi király, nagyon szépen köszönöm a mai 180 percet, fantasztikus Forbin mindig imádás éte, esetleg zárásként egy jó kis Tiesto belefér, ha nem, majd legközelebb. Köszönöm szépen, kedves Karcsitám, nagyon megtisztelő vagy. Szerintem még belepréseljük.

és Farga József pedig azt írja, hoppá, tesó, köszönöm szépen, nagyon szívesen. És hát ugye persze, nektek mindig megtiszteltetés zenélni.

És kedves táncolós Mazsi, újabb üzenetek. Köszönöm szépen a remek zenéket, Csabi. További szép napot kívánok és minden kedves hallgatónak. Én is köszönöm szépen neked. További szép napot mindenkinek.

utolsó zenekén pedig zárjuk ezt a 180 percet. Kedves Lovász Karcsi kérésével, jó kis DJ Tiesto, Love Coming Again.

És ezzel a zenével szeretném megköszönni mindenkinek ismételten ezt a 180 perc kitüntető, megtisztelő figyelmét. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek ezt a rengeteg sok-sok üzenetet, kérést, mivel feldobtátok a Moni zenei kavalkátot DJ Csabival itt a Super DJ Rádion. Én kívánok mindenkinek jó pihenést továbbra is, jövő héten pedig kellemes, szép új hetet kívánok, melóban kitartást, vigyázzatok magatokra,

ismételt egy újabb vibe jutott kedves is a családtól. Köszönjük eddig Csabi gyönyörű napot, tektek és jó étvágyat. Köszönöm szépen, hát az ez kedves Istiké. Nagyon éhes vagyok, nem is reggeliztem. Nektek is további szép napot. Nagy pacsi, hogy itt voltatok velünk. Maradjatok is itt még velünk. Kedves Varga József is írja, mi is köszönjük a szuper zenéket, barátom, és persze a beolvasásokat is. Jó pihenést kívánunk, vigyázz magadra, puszilunk, szia-szia! Én is titeket, kedves Józsikán, nagyon kedvesek vagytok, köszönöm szépen! És kedves Encsike kisregénye is itt van nekem. Kedves Csabi, köszönjük szépen ezt a fenomenális 180 perc zenei élményt. Megint nagyot alkottál, mint mindig, köszönöm szépen Encsike! Ez egyáltalán nem meglepő. Hozod a formád és a hangulatod mindig. A szuperzenék már csak a habatoltán. Nagy köszönet, szép délután. Jó étvágyat, fincsi ebédet, Purcsike, Encsike. Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen. És megtisztelő. DJ Sima meg már toporog itt a pult előtt. Egészen 3 perc, 45 másodperc fúj érkezik hozzátok. Svédországból is megtekeri nektek. 15 órakor DJ Surci. 18 órakor Zsolti 80-as kis zenéivel érkezik hozzátok. 20 órától Live Man. Maradjatok velünk és hallgassatok bennünket. Még egyszer mindenkinek megköszönöm a kitüntető, megtisztelő figyelmét. És hát jövő héten lesz egy bulim szombaton, kedves hallgatók, így hát nem találkozunk vasárnap, de majd valamikor megpróbálok hozzátok beugrani a héten. Aki esetleg áraján szólád környékén, az nézzen be ott este a buliba, ott megtalálhattok majd. Mindenkinek további minden jót kívánok, minden szépet, nagyon-nagyon vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek el, a BPM legyen veletek, és a Super DJ Rádió. Hát akkor...

0: Szuper zenékkel, szuper DJ-kkel, szuper DJ Rádió. Neked zenélünk. Szuperdjradio.hu.
1: Ladies and gentlemen, welcome to the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you on a tour of a 12-inch. Yes, a 12-inch. We're gonna start here with the kick and the bass. You like the bass? It's filtered. This is the basic foundation of a track. We're gonna build things up slowly. Are you with me? Here we go. Yeah.
2: Vagy oh yeah! Csodálatos szép napot kívánok mindenkinek itt a Super DJ Radion, ez már a Private Light DJ Simonnal, azaz velem. Egészen 3 óráig pörgetek egy kis house zenéket. Értetted? Jól mondtad. Egy kis house zenéket, szóval egy kis house zenéket hoztam. És lesz benne egy kis diszkó is, lesz benne egy kis még house is, meg diszkó is. Itt van az első. Egyenesen Londonból érkezik hozzánk Band 2003-ba. Március 24-én dobta piacra ezt a lemezt, a Sport Records jó voltából, a Magic Love néven futott. A remixet Ashley Beadley követte el. Egy varázslatos szerelemről szól a zene. Nagyon fincsik is, igazi angol house, azt lehet rá mondani. Pattogós is, és nem is. És a Lencsike egy kis könyvet írt. De majd olvasok, plusz 36 70 45 95. Ez még mindig a Viberünk. Ebéd utáni lejtőzős muzsikákkal. Csúcsú királyunknak én szeretném megköszönni az elmúlt 3 óráját. Gyönyörű szép volt, ahogy az lehet, mindent is lejátszott. Azért úgy ember legyen a talpán, aki csúcsú után beáll, aztán zenélget. Nem egyszerű dolog. Én ezért választottam most megint a Disco House-t. Na még egyszer, na akkor jó kajdózást kívánok mindenkinek. Szoktam mondani, hogy akkor majd jövök még meg, hogy wow yeah. Na és persze természetesen.

Megbirkózunk Kencsikével, azt mondja, hogy szia Dizsi Simon, sziasztok, szuper kajtózó Kencsike jelenléti, mi van mára is? Csodás, szép anyák napi vasárnapot kívánok mindenkinek, neked jó adást kívánok, és még egyszer szeretnék köszönetet mondani a tegnapi magyar napot hozott fantasztikus műsorodért. Amin hol sírtam, hol levettem. Hát valahogy én is ugyanígy voltam ezzel, ez van. De mindenképp egyedi volt számomra. Tóti, azóta már újra hallgattam, vagy háromszor, tízszer. Ezt nem írt, ezt én mondtam. Köszönöm neked, és jöjjenek akkor a Fincsi Simon zenék. Pusztika, Nencsike. Hello, Encsi. Köszönöm szépen. Imádás van, tudod. Jó kajdózás neked is. Mint ahogy is ő Istvánnak is, és a kis családjának gyönyörű vasárnapi nap, vasárnapi napot kívánunk neked, kedves DJ Simon, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, az is a család örül, hogy újra itt vagy, oh yeah! Jöhetnek a szuper muzsikák, csodás napot mindenkinek, és boldog anyukák napját. És mondanám, de én tegnap elmondtam, én minden nap anyák napja van nálam. Itt van velünk Budai Zoltán is, tiszteletem uram. Őt Simi Zoli jelen a Nagy Kátárról. A Bakelit király, megy ez. Oh yeah, igen. Mint ahogy Zsó is itt van velünk a háttérben, kajdlózik. Szokta élni, hogy Minfitta, amit már annyira nem olyan rúlit, de nem baj.

csiszáljuk meg kicsit a hangulatot azzal, hogy jön egy kanadai house zenei DJ producer a montreali kövekben. Született az úriember Julius, vagy Julius Pop. Névre hallgat. És hát egy 2003-as zene ismét jön. A Moonflower, a holdvirágok. Mint ahogy mondottam, Julius Paptól, vagy éppen Julius Paptól, egy Charles Spencer remixben, amiben nincs ének, csak ilyen.

Budai Zoli azt kéri tőlem, hogy milyen volt a mozi. Na hát elmondom, 9 óra 45-re írták, 10 órakor elkezdődött. Egy iszonyat jó VIP teremben voltam. Karfa, hátront a döntető, bőrfotel. Teljesen úgy fél méterre van tőled a következő ember. Első sorba ültem, úgyhogy kaptam puffot is, föl lehetett tenni a lábat, ha már kinyújtoztat magad a nyitató bőrfotelem. Iszonyat jó. A hangzással nem voltam megelégedve, és szerettem volna még egy kis powert, mondjuk így, hangerőt a filmre, de hát ennyi fér bele, gondolom. Hát a függetlenül, hogy az első sorba ültem, hogy tegyük hozzá, hogy 30, azt hiszem 36 férőhelyes az a moziterem. Iszonyat nagy kivitegytő. Hogy a filmről beszéljek, hát szerintem nagyon ilyen, nem tudom elmondani, ilyen kétfajta érzelem van bennem a filmek kapcsolatban, ugyanis ami a negatíva nekem, az ilyen abszolút negatív nekem, hogy Janet Jackson ugye nem volt abszolút benne, ugye ő már elmondta, már amikor a filmet csinálták, hogy nem fog szerepelni ebbe a filmbe. Mindenféle családi háttér miatt, és most ember megy bele, aki akarja, az olvasson utána. Szóval, hogy Janet Jackson nincs benne, a Jackson Family-ban nincs ott a filmben, mint kislány, ugye ő volt a legkisebb. Nekem már megcsúszott az egész. És hát... ja, jó, persze nem róla szólt a film, de mégiscsak úgy nekem a Jackson Family az ugye egyben ott van mindenki. Hát függetlenül Latoya például ott volt, aki... Na mindegy, nem menjünk bele, szóval ilyen két érzés. Nagyon jó volt egyébként a film, szerintem jól megcsinálták. A szereplők, akik eljátszották, ugye például a faterját, meg mindenki nagyon ott van, szerintem nagyon jó beleérték magukat a szereplők a szerepbe. És hát iszonyat, elvileg gondolom, hogy most nem tudom, hogy vagy a pénz, vagy nem tudom, mi kell ahhoz, hogy ennek legyen folytatása. Ugye igazából, amikor elkezdődött, mondjuk így szóló karrierje, vagy hát még igazából szóló karriernek, nem tudom azt mondani, hogy a csúcsám volt, mert Jackson valahol mindig a csúcsom volt. De ugye addig szól a történet, ameddig, hát most nem fogok lenőni semmilyen spoilert, szerintem azzal azt mondom, hogy igazából a Bad, amikor megjelent ugye a Bad című album és lemeze, addig a korszakig tart ez a film, és akkor ott hirtelen abba marad. Ja. Én nem tudom. Jó volt, nagyon jó volt, iszonyat jó volt, viszont nekem hiányoznak dolgok belőle. Na, befogom a pofámat, végig dumálom ezt a jó kis zenét, hogy a szomorú kis gitáros izé megy itt a háttérben, szerintem annyira jó, hogy még... Aztán majd a szövegkor olvasom még tovább a Viber-t, megkeresek valami másik zenét is.

Zsuzsi, kötöm, bocsánat, Zsú, kötözködik én velem, hogy ja, azt hittem már, hogy elmeséled az egész filmet, és akkor nem is kell elmennem megnézni. Semmit nem mondtam el a filmről szerintem. Abszolút. Én mindenkit arra tudok, menjetek el, ezt meg kell nézni.

Battaglion Toeb, Young Stefan, Juif, The Juif, egyenesen Franciaországból érkezik az Óri Ember, vagy Stefan, és közben Bazsi kapcsolódik élőbe, itt vagyunk, hello, szia, csúnya a nyelved, na, egyébként Hongkongban található most már az Óri Ember, letelepedett oda, úgy gondolta, hogy onnan sokkal jobb zenéket lehet hozni. Megmondom őszintén, nem követtem az úriembert. 2004-ben dobott piacra egy Fudge néven egy Ponta Negra mini albumot. És van rajta zene, az a címe,

Itt van Reisinger Misi is, azt írja nekem, szia Simon, pörögjön a House Disco, találjon a Dark kemény vonal is, üdv Mikey. Hát megmondom őszintén, nem tudom még. Én általában azt szeretem felvezetni a dolgot, nem készültem az adásra, kipakoltam ilyen kis, de lesz majd ilyen kicsit talán veretősebb hangzás is. Annyira nem akarok elkanyarodni, napközben vagyunk, vasárnap van mégiscsak, nem este, maradjunk inkább a finom vonalnál, ami néha úgy bedurvul, de csak egy kicsit, oh yeah, itt van Pink Floyd is, azt mondja, oh yeah, hadd szóljon.

Megérkezett Csoki Zsolt is. Remélem nem bánod, most nem olyan zene van, ami tegnap volt. Azt mondja, szia Simi, sziasztok. Szuperek, Felső Tárkány jelen. Hello Zsolti. Jó kagylózás neked is.

Jó van, olcsón megúszom, lehet azt mondani ezt az adást. Ugyanis úgy vagyok vele, hogy ma már egyszer volt A oldal, B oldal, Julius Papnál, akkor jöjjön a Fuji-nek is a B oldala. Jön a 2004-es zene, aminek az volt a címe, hogy a Tejal. Enzo Sisala, aki a gitárt fogja tépni benne, figyelj! Jaj, de hülye vagy, ez nem az. Na mindegy.

pont az oldalom volt, vagyis ez a bot, mi oldalom van, ez meg itt az oldal, teljesen belekeveredtem, semmi baj. Tehát akkor szóljon az oldal egyes, ez meg itt a marakuja.

ugrunk tovább, és akkor itt a következő zene. 2021-ben ugrunk, október 4-e, jön Eric Crapper és Jasmine Suleiman. Kedvenc lemez, kedvenc zene 2021-ből, nagyon fincsi house vagy deep house. Egy igazi eső, a rain falls. Kicsit gyere.

van velünk Lovász Károly, József és Karcsi barátom bejelentkezett. Hello DJ Simon, hello kedves barátom, itt vagyok és kagylózok. Szép vasárnapi napot és jó adást kívánok. Oh yeah! Hello Karcsi, oh yeah! Isten István, azt írja, szívesen látunk ebédre kint a szabadban. Nagyon szépen köszönöm, jövök nem sokára. Tartsátok melegen. Hány hónapig, az nem tudni, de... Miért? Tegnap még 20 fok volt. Ma úgy keltünk föl, hogy 9. Most 7 fok van, kicsit esett az eső. Szét lehet fagyni, mondjuk nálam megy a propeller. Mert melegen van. Na, menjünk tovább, jön a következő előadó. Egyenesen Chicagóból érkezik, az 1972. február 25-én született Ray, vagyis bocsánat, Ryan Gary Reddon, alias Cascade. És egy 2003 zene, What You Are To Me, Mi Vagy Te Nekem.

haladunk vissza picit az időbe. Jön egy olasz, ott még ma úgyse voltunk, jön Manu Maraschia. Na még egyszer. Manu Maraschia. Így van, és itt van.

nekem egy ilyen diszkós house. Cuccok mennek, akkor nem maradhat ki. Az én kedvencem, jön a Silicon Soul featuring Louis Clary Marshall. És a Right On. Oh yeah.

egyébként sem Olaszország. Amúgy spanyolok jönnek, jön Raúl Orellana és Jocelyn Brown, egyébként Amerikából jön. A My Son Will Get You.

megérkezett Fritjó is. A kajdozók körébe és a Viberre is. Azt ér nekem, good morning everyone! Jó, ezt nektek írta.

Figyelj a következő zenét! Az eredeti verzió. 1979, a diszkó fénykora, lehet azt mondani. Jön Ashford & Simpson és a Fun The Cure. Na nem az eredeti, hanem egy 2000-es változat.

az egy érdeklődik, hogy na, Doki, ilyenkor hol van ebbe a két órába, egyszer nem jelentkezett, pedig aztán most szóltak az igazi diszkók. Főleg most szólnak az igazi diszkózenék. Oh, yeah!

hogy nézzük, és akkor a következő igazi diszkózenét. Ho-ho-ho, 1997-ben jelent meg az első verziója. Ha már egyszer Joey Negro volt itt a remixelő, akkor jöjjön egy Joey Negro. Featuring Taka Boom. És a Can't Get High Without You. Oh yeah. Ez még úgy rímelt is. De figyelj, hatalmas. Ez egy 2000 akárhányszas remix belőle. Fincsi.

És ahogy talán Sorci is írja, azt írja nekem, hogy Doki kérdése, hogy hol van. Hát biztos sziasztázik. Hát nagy valószínűséggel durmol.

Éppen Sorciról volt szó. Akkor a következőkben ugye a mai élő adás, a sorozat mondjuk úgy néz ki, hogy utána 3 órától érkezik hozzátok DJ Sorci egészen 6 óráig, azaz 18 óráig itt lesz veletek. Aztán jön Zsolti, majd a napot live-ben zárja. A szokásos vasárnap, csak ezt lehet mondani rá. Én meg megyek szépen főzni, valószínűleg nem fogok végezni Sorci alatt, de hát van ez így. A hangos étlap majd Sorcinál lehet hallani, hogy éppen mit fog zabálni a jövő héten.

2014-ben is jelentek meg house és diszkó zenék, ugye annak idején, vagy akkor New Disco-nak lehetett nevezni őket, na figyelj! Slam Dunk D!

Figyelj, szerintem ennek van iszonyat jó zene lett. És hogy 2014-ben milyen zenét sikerült összepattintani, ez annak köszönhető, hogy nem az eredeti, vagyis bocsánat, nem saját termék, azt lehet mondani, hanem egy felvétel, vagyis egy remix Arthur Baker a Dance Masters-ből. Oh yeah!

Szóval nem egészen 17 perc és érkezik hozzátok DJ Surci. És valami olyasmit írt nekem, hogy Jesus Mária, Mária, érted? Ja nem ezt írta, hanem azt írta, hogy a menü a rock lesz. Hanem azt írta, hogy a menü a rock lesz. 3 órán keresztül? Nem hiszem, de...

egy picit. Jön a következő zene. Szintén lehet azt mondani, hogy egy friss zene érkezik itt a Szuperen. A diszkó világából, ugyanis még egy no-diszkó érkezik 2019-ből. És természetesen leginkább magyar rockot hoz Zsolti, Surci, bocsánat. Szóval 2019 is egy no-diszkó korszak ismételten felébredt, lehet azt mondani. Jön Mickey Moore, vagy Mickey Moore, and NDT featuring Angela, vagy Angela Johnson. Egyenesen Amerikából. Lehet mondani, hogy majdnem mindenki, de egyébként Mickey Moore és NDT, ők alaszok. Szóval 2019-ben varázsoltak egy nagyot, és hogy hoztak egy olyan zenét, melynek az a címe, hogy The Only One, az egyetlen. Az egy és az egyetlen. Figyelj, na ez jön most itt a Szuperem. Lassan, majd ha ennek vége. Csak utána. Ebből még van egy kevés. Na majd utána jön. Ígérem. Oh yeah! Ahogy meg 0-36-70-45-95-95, ez még mindig a Viberünk, ide lehet nekem írni, aztán majd Shortsnek is természetesen. Én meg további nagyon jó kajdózást kívánok, és ahogy mondtam, lassan érkezik a következő zene, Mickey Moore, és a The Only One, itt a Szuperen. Jó, belekavarodtam, de nem baj, majd kivágom egyszer magam az ablakon.

Spotlightban a Super DJ Rádion jön egy 1994-es felvétel, amit 1995-ben David Morales remixelt meg. Szóval jön a 94-es egy Jamiroquai. És a kedvenc zene, ami én is vagyok, egy

ami biztos, hogy jövő héten pénteken találkoztatok velem 8-tól 10-ig, aztán lehet, hogy beugrok valamikor a héten, mármint a jövő héten. Ez még a jövő titka, azt szoktam mondani. De senki sehova, érkezik hozzátok DJ Surci. Berokkol. Itt a szuperen. A zene természetesen végigpörög. Én elköszönök. Csácsumi csel, sziasztok. Oh yeah.

take you to the best genres of music from around the world.

Hát kellemes szív délután kívánok mindenkinek, sziasztok! Szóljon a rock! Ha már tegnap magyar nap volt, akkor szóljon ma a rock! www.superdjradio.hu, Viber számunk pedig a +36 70 45 95 995. Köszöntök mindenkit, és nagyon szépen köszönöm DJ Csabinak és DJ Simonnak a fantasztikus zenéket!

DJ Simon szavaival élve, mit is fog zavarni jövő héten? Nem sokára megtudjuk a hangos étlapból. Ugye DJ Simon fantasztikus ötleteket ad mindenkinek. Kaja ügyileg.

nézzük a Viber. 2036 70 45 95 995. Itt van Isa István. Gyönyörű vasárnapot kívánunk neked, kedves DJ Sulci, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből. Az Isa család jelen, és örül, hogy újra itt vagy, már vártunk. Nagyon szépen köszönöm. Jöhetnek a szuper muzsikák, csodás napot mindenkinek, boldog anyukák napját. Igen, igen, igen. Nagyon boldog anyák napját kívánok mindenkinek, én is.

annyit. Győrben 24 fok napsütéses idő. Tök jó idő van, tök jó meleg. Nem úgy, mint csütörtökön a ballagáskor. Az kész megfagyás volt.

És megérkezett Encsike, írja is, hogy MHV, igen, Mennyhárt, Homonyi Kiviki Dál, és az ég gyermekei. Viszont a következő felvétel, ami az MHV után érkezik, annak viszont van egy története.

Szóval a következő felvétel a Republic lesz, és még kis takony voltam, amikor Fatarékkal nyári szünet, és mentem Faterral meg munkatársával a Rába kamion közepébe ült.

Na, ők voltak a Republik és a Jópofa vagyok. De akkor most kiáltsatok velem. Ha nem is velem, akkor az Eddával.

cigány lány ki, hogy szokta mondani. Homonyik Sándor. Ezt először akkor hallottam, amikor szintén kis taknősorú voltam. Ugye van nekem két unokatestvérem. Tünde.

Aztán aki esetleg tínédzser volt abban az időben, az most a következő felvétel biztos ismerni fogja. És nem a tínédzser lamour,

velünk megérkezett egyenesen Nyírvasváriból Dávid. Hello Nyírvasvári, hello Dávid. Kellemes vasárnap délután neked, remélem nem dolgozol, hanem pihenés van.

Úgyhogy hozzám ide a stúdióba már meg is érkezett a bikini. És már itt is vannak

Na figyelj, szuper, megyünk tovább. Az úton nem állunk meg. Úgyhogy menj tovább.

Aztán ugye készültek nagyon-nagyon frankók is, bolladák is. Ugye mindig a legkeményebbek csinálják a legjobb bolladákat. Úgyhogy most ebből is itt lesz egy, így hirtelen.

meg a menüt, az első menüt azt mondom is, ami biztos, hogy az első menü az egy ázsiai barbecue lesz. Látok három ilyen kolbászt, ezt neked ez hallott félfogadra nem lesz elég. Friss kolbász, ázsiai barbecue néven árulták, soha nem kóstoltam még. Akkor lehet, hogy csak ezért három. Nehogy csalódást legyen. Ehhez rösti csinálok, illetve vegyes saláta lesz hozzá majd. Szóval ez volt az első menü.

0636-os-95-hu és Viber számunk még mindig plusz 3670-45-95-995. Bár a Viberom nekiáll frissíteni, úgyhogy itt elvesztettem. Hála Istennek!

Harmadik menü. Olasz olívás kapribogyós paradicsom szószban, grill csirke, spirál tésztával. Egyre jobbakat főzök át.

Na nézzük! Első menü, friss kolbász, barbecue néven árulták, az ázsiai barbecue lesz, ehhez rösti, illetve vegyes saláta. A második, egy tejszínesi békönös, gnocchi. A harmadik, olasz olívás, kapribogyós, paradicsom szószban, grill csirke, spiráltésztával. Na és akkor nézzük a desszertet. Ugye azt tudni kell, hogy a DJ Simon egyik kedvence a túrós palacsinta. Ami azt jelenti, hogy egyszer 2 órás műsort épített a túrós palacsintára itt a szuperen. Szóval annyira szereti a csávó a túrós palacsintát, hogy egy hétig úgy ellen rajta simán.

pokolgépítés most. Na szóval ott nem lehet turót kapni, nem úgy, hogy bemegyek boltba, és akkor kiveszem a hűtőből. De valahonnan ő most szerzett túrót, úgyhogy túrós palacsinta lesz a desszert. És viccesen odaírtam, mivel hogy ugye így működik, hogy nem lehet ott csak úgy túrót kapni, nem fürödtem két hétig a marha. Szóval túrós palacsinta. Citromhéj lesz benne, remélem reszelve. Nagyon jó étvágyat kívánok a jövő heti menühöz, DJ Simon, és nagyon szépen köszönjük, hogy megosztottad velünk.

És akkor megint Vikidál Gyula, közben Jancsika azt írja, kóstolnál meg a drága Simon az én túrós palacsintámat. Az igen, a túrós palacsinta a

közben megfulladok itt a háttérben. Szóval amikor még a Drabanték Ildikója a Ricse kendővel a nyakában, szegecsekkel kivert bőrcsekiben, piramiszegekkel kivert karkötő volt rajta, a szükített szárú farmer, a magas szárú Adidas cipő, na meg a jó hosszú haj. Akkor még a Nusival nyomtam meg a hajas babával. Na figyelj! Ezek voltak ám az idők. Mert ugye a ruhám nem...

Zúhat. Május 3-a vasárnap, 16 óra 45 perc van, egészen 18 óráig leszek itt veletek, aztán érkezik hozzátok Zsolti 18 órakor, 20 óráig, majd 20 órától Live Man, ahogy szokott lenni a vasárnap, itt a www.superdjradio.hu-n.

jut eszembe, drágas Furci. Imádlak. A Homonyik Sándor, ám hogy királylány, szerettem volna hallani, mikor ment az elején az MHV. Csak mivel nem vagy burlicer, ezért nem írtam, és lám kb. Egy órája le is adtad. Csak akkor nem tudtam reagálni, köszüke, puncsi, puszcsika, encsike. Édes Isten, belekeveredek ki, jó? Nagyon brutál amúgy, ma ez a rokkodás, nagyon szépen köszönöm. Puszcsika, puncsika.

Közben megérkezett Lil Puta, azaz Ildi, a kamionosok kamionosa. Szia Sulci, süt a nap, sütetjük a pocakot is. Told a jó zenéket. Így lesz Ildi, így lesz, szia, szia. Jó sütkérezést. Ja, hogy a... Ja, Istenem, mi jutott eszembe?

Szóval nálam mindig 2 forint a dal. De hát 2 forintos már nincsen, úgyhogy így ezért én nem tudok. Nem tudok így teljesíteni. Hát ezt most aztán jól megmondtam.

is most következzen Alice Cooper és a Poison, ami 1989-ben jelent meg, és az egyik leghíresebb dala.

akik 1965-ben alakultak. Viszont 1972-ben adták ki az

thrash metal zenekar 1981-ben Los Angelesben alakult. 80-as és a 90-es éveknek viszont a nagyon-nagyon meghatározó rockbandája volt.

Felső Tarkány. Óra 38 perc van, 18 óráig leszek itt, aztán jön Zsolti, 20 órától pedig Lifeman.

Na, Simon úgy nagyjából elkészült a jövő heti menüvel, még a tésztát kell neki kifőzni, palacsinta meg még ezután fog következni, úgyhogy 18 óra lesz hamarosan.

Isten érkeztem az utolsó felvételhez a mai este. Vagy délután, vagy kora délután. Scorpio, mi van vele, csúszni semmi. Survivor. Kívánom, hogy mindenkinek legyen könnyű a jövő hete. Kívánok mindenkinek jó egészséget, aki beteg, az gyógyuljon meg. Az úton vigyázzatok magatokra. Velem összefuthattok ilyen Nyíregyháza, Debrecen, Kecskemét, Eger, Szombathely, Sopron.

Érkezik hamarosan Zsolti, aztán Liveman. Mindenkinek további jó rádiózást, kellemes pihenést. Jövő héten találkozunk. Sziasztok, ciao.

0: Hát, hölgyek és urak, sziasztok! Nagyon szép délután kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Zsoltit halljátok, és hát tudjátok, hogy a vasárnap ilyenkor a 80-as évek kapják a főszerepet, és hát ugye ilyenkor az Italo Disco is a High Energy, ami a Super DJ Rádion kapja a főszerepet, és hát még a másik, hogy van lehetőség arra, hogy zenét kérjetek, megírjátok nekem, mi az, amit szeretnétek hallani, és én nagyon szívesen le fogom játszani. Közben azt is tudjátok, hogy van nekünk Viberünk, és hogyha írtok a Viberen, akkor az lesz az első, amit én figyelembe fogok venni, és akkor akik ott írnak, ugye nagyon hamar észreveszem, hogy írtatok, és akkor én azt fogom először lejátszani, de viszont figyelem a Messengert is, meg mindent figyelek, ahol írtok. Gyula barátom már írta is, hogy szia, jó adást kívánok, buli van és lesz is. Hát igen, Gyula, van buli és lesz is buli itt a Super DJ Rádion. Mindig buli van, hiszen te ezt már tudod. És hát mondom nektek a Viber számunkat, hogy ha még esetleg valaki nem csatlakozott volna, akkor tegyen meg. 36-os, 70-es, 45, 95, 99 és 5-ös a vége. Gyertek, írjatok, és ugye, ha írtok, akkor én be is olvasom az üzeneteket, meg a zenei kéréseket is. Hát gyerekek, nagyon-nagyon komoly zenei összeállítással jöttem hozzátok. Ma az Energy kapja, ahogy is mondjam, a lényeget, tehát olyan zenéket fogok hozni, amik nem az italos diszkó stílust képviselik, hanem a 80-as évek Energy stílusát, és mindegyike extended verzió, vagy pedig a 12-es feldolgozás, ez pedig a nagy lemez változat. Már amit most hallunk, ez sem egy nagy gyenge muzsika, de ezt már nem fogjuk meghallgatni. Egyébként tudjátok, nagyon sok zene elmegy, úgyhogy szeretném megmutatni, de ha belebeszélek, akkor az már megy is tovább. Nos, hát Surci barátunknak köszönöm az előző műsort, ugye rockot, sok-sok rock zenét hallottam. Hát kicsit meglepő volt, azért meg is kérdezném a kollégákat, hogy mi van, gyerekek, beütött a rock. Mert hát ugye tegnap Simon kollega volt, aki rock zenét hozott, hát én jó magam is rock zenével jöttem, és most hallottam Surci barátunk is nyomta-nyomatta a rockot. Nos, hát egy kicsit most háttérbe teszem magam, és már is mutatok nektek egy zenét a Bad Boys Blue együttestől, a Don't Walk Away Susan című dalt, és hát ezt is úgy fogom nektek mutatni. Tudjátok, ez megjelent egy italo diszkó stílusban, de én energy, high energy stílusba fogom nektek mutatni, és hogy miért mutatom, már csak azért is, hogy dicsekedjek egy kicsit.
1: I'm down and out, thinking about the words we said, good time.

És hát azért gyerekek, azt még elmondhatnám, hogy a Bad Boys Blue az nagyon nagyot letett az asztalra a 80-as években, hiszen minden egyes zenélyes slágeré vált, nem is tudnám azt mondani bármelyik zenére, hogy vagyis bármelyik zenéjükre nem tudom azt mondani, hogy na ez nem volt jó, mert hát minden zenéjük ott volt a topon. Nos, hát Csoki Zsolti azt írja, szia Druszám, sziasztok, szuperek, felső tárkánya jelen, hát szia Druszám. Aztán Isa István, gyönyörű vasárnapi késő délután kívánunk neked, kedves Zsolti, Erdélyből, Erdőszentgyörgyből az Isa család. Ugye örül, hogy újra itt vagyok, és már vártunk, csodás este felét kívánunk mindenkinek. Hát István, figyelj, mert lesznek ma olyan csemeget zenék, amik a te füledet vágyni fogják, hogy még nem nagyon akarom elárulni, de fog nekünk zenélni például a Fable Time, hatalmas muzsikát fognak, a Bronski Beat. És hát nem csak a Bronski Beat, de viszont ugyanaz az együttes, bocsánat, ugyanaz az énekes egy másik együttesben is, és nem árulom el, hogy ki az énekes, de nagyon nagyot fog énekelni, az biztos. Aztán Encsike, ő is jelen van. Sziasztok, kedves Zsolti, sziasztok, szuperek, Encsike továbbra is jelen. Gyönyörű szép délutánt, vagyis kora estét kívánunk. Kívánok neked és minden kedves szuper DJ rádió hallgatónak, valamint kellemes zenehallgatást, Puszcsika, Encsike. Hát Encsike, én is ugyanezeket a jókat kívánom neked, és ugye a jó zenehallgatást. És a gyerekek, egyébként még azt is hogy mondjam el nektek, hogy ezek a zenék, amiket összeválogattam, egy része majd úgy fog szólni, hogy én nem beszélek, csak jönnek a zenék, tehát ma is lesz olyan, hogy egy fél óra tiszta zene. És ebben a fél órában a Vénusz együttes is fog majd zenélni nekünk, és hát Bobby Farrell is itt lesz, hogy melyik számokat fogja majd nekünk játszani, hát azt nem árulom el, mert meglepi.

Hát, hölgyeim és uraim, ez volt itt a Speciál Touch együttes, és hát a címe ugye nem is kell mondani, Check It Up, a következőben Cifra, Sugar and Spice című dala jön, ami egyébként, hadd mondjam el mindenkinek, hogy Mike Moran volt itt az igazi zeneszerző is, és mondhatnám azt is, hogy akár még az előadó is ő volt. Tehát egy Mike Moran feeling muzsika következik itt a Super DJ Rádión.

hogy ebben a zenében a Mike Moran hangja annyira feltűnő, hogy nagyon-nagyon, és hát nem csak feltűnő, hanem még kellemes is, ugye. Nos, DJ Simon, kollega azt írja, szia Zsolti, jó adit neked, és üdvözlöm a szupereket. Palacsinta sütés indul, hát akkor nagyon jó palacsinta sütögetést kívánok neked, meg hát azt kívánom, hogy jól sikerüljön a sütés. A következőben, gyerekek, olyan zene jön, amit még nem mutattam nektek, de azért most mindenféleképpen meg kell, hogy mutassam. Azt mondja, hogy El Bimbo Excusi, vagyis elnézést szabad. Ez a zene is olyan lesz, gyerekek, hogy azt fogjátok mondani, már az, aki annak idején a 80-as években foglalkozott a zenével, hogy hú, de rég hallottam.

0: Szevó, szóval.
1: És a gyerekek, közben üdvözlöm Kolozsi Imre barátomat. Hát szia, Imi, szép estét kívánok neked. Kora estét, ugye? De hát már mindjárt este van, olyan gyorsan rohan az idő, hogy nagyon-nagyon. Na de István barátom is, a István azt írja, hogy nagyon jó az időzítés, a vendégeim vannak, akik hallhassák a szuper műsorot. Hát István, én ezeknek a vendégeknek, hogyha már hallgatják a műsort, egy igazi csemegezenét szeretnék mutatni. Persze nem csak nekük, hanem mindenkinek, aki szereti a 80-as éveket. Nem akármilyen verzióban, a legesen fullosabb, luxus verzióban a Popcorn című dalt. Ezt a zenét szerintem nagyon sokan ismerik, szeretik. Tudjátok, ez a patogatott kukorica. Hát én most úgy játszom, ahogy én annak idején megszerettem, és ezt a zenét elraktam azért, hogy amikor csemegezenét mutatok, akkor tudjam ezt is mutogatni. Úgyhogy szóljon kedves vendégeidnek a nagyszerű zene!

meg szoktam mondani, meg nem csak én, más is fogja mondani, hogy nálunk a legeslegjobb zenék szólnak, és hogyha én ezt mondom, akkor az úgy van, hogy erre mutatok bizonyítékot is. A következő zeném Kelly Marie-től fog szólni, a Breakout című dalt fogom játszani, és ez is egy olyan bizonyíték, hogy nálunk a legjobb zenék szólnak.

gyerekek énekeli, Méri hangját egyszerűen nem tudom elfelejteni, és az az igazság, hogy van még sok ilyen előadó, akiknek a hangjukat elfelejteni. Nem tudom és nem is akarom, sőt, mi több szeretném megmutatni nektek. Nos, a következőkben Paula Szilling, és azt mondja, hogy Love of the Summer. Hatalmas muzsika még mi.

Gyerekek, emlékeztek még biztos a Modern Talking együttesre, és volt egy olyan zenéjük, hogy te vagy a szívem, te vagy a lelkem. Na most, hát nem ezt fogjuk meghallgatni, az biztos. A Black Denim együttes fog nekünk zenélni, és ők csak annyit mondanak, hogy te vagy az egyetlen. Azért gyerekek, néha beszélgetek ugye hallgatókkal, és arról is beszélünk, hogy milyen zenék voltak, milyenek vannak, de azért azt is meg kell figyelni, hogy a zenéknek milyen címeik voltak, és milyen címek vannak most. Nos, hát jöjjön a Black Denim, és a Te vagy az egyetlen cím.

Gyerekek, közben üdvözölni szeretném DJ Rituskát, aki régen elég sokat hallgatta a műsoromat, aztán úgy valahogy lett egy kis szünet, mert én elvándoroltam. Hát Rituska, nagyon-nagyon örülök, hogy itt vagy a Super DJ Rádió hullámhosszain, és hát kívánok neked nagyon-nagyon jó zenehallgatást velünk, viszont Night Be Night a lejátszón.

csak megint egy olyan nevet fogok nektek mondani, a következőben nem akárki fog nekünk zenélni, és akkor még nézzük meg a címet. Hipnotikja Dance, egy hipnotikus tánc, aki zenél nekünk, a gyerekek, elmondjam nektek, hogy Viktor Árk fog nekünk zenélni, aki egyébként Bobby Orlandóval nagyon-nagyon nagy összeköttetésben volt annak idén a 80-as években, és azért azok a zenék is nagyon jók, amiket Orlandótól kapott. Na hát ezt nem Orlandótól kapta, de azért nem lesz gyenge ez sem.

gyerekek, ígértem nektek az adás elején egy fél óra tiszta zenét, amikor nem beszélek, hát az a fél óra olyan lesz, hogy lelkalappal, ezt ígérem nektek, és hogy kivel indítom, hát nem is tudom, hogy a Bronski Beat vagy Kinky Go zenéjen, de én úgy döntök, hogy Kinky Go fog jönni, úgyhogy egy fél órára egy kicsit én nagyon-nagyon hallgatni fogok, átadom a szavakat a zenének ebben a fél órában, csak is nagyon-nagyon olyan kifinomult zenék jönnek, amiket a Whitefülűek nagyon fognak élvezni. Közben Csoki Zsolti Druszám azt kérdezi, hogy van-e Durán Durán? Hát hogy ne lenne, persze, hogy van Durán Durán. Úgyhogy még az is lehet, hogy ma még játszom tőlük is zenét. Ha úgy gondolod, hogy játszak, akkor kicsit később fogunk játszani Durán Duránt. Viszont most a zenei igények nagyon-nagyon a csúcson.

Kedves hölgyeim és uraim, ennyi volt a zenei összeállítása, amire azt mondom, hogy ezek olyan zenék, hogy nem szabad belebeszélni. Egyébként ennek a zenének a címe magyarul az Édeltelme csodálatos. Na hát ez azért nem azt jelenti, hogy ebben a gyenge 10 percben már nem is hallgatunk jó zenét, mert hát még mindig nagyszerű zenék jönnek, és hát ugye már gyenge 10 percem van, de azért nem maradtok műsorvezető nélkül, ígérem.

Kedves hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy velem tartottatok és meghallgattátok ezt a retro zenei összeállítását. Ilyen a High Energy a 80-as évekből. Én nagyon-nagyon értékes stílusnak tartom ezt, és hát gyűjtöm, még majd mutogatom is természetesen. Hogy mekkora a zenei állomány, szerintem soha nem lesz vége ennek a retro zenei összeállításnak, mert olyan nagy és olyan sok jó és még jobb zenék vannak. Egyébként ne feledjétek, hogy 20 órától Live Man itt van veletek, és hát ugye folytatódik az élő műsor. Közben Simon barátunk sütött 25 darab palacsintát. Kár, hogy messze laksz, mert azért csak átugranák, mondjuk egy 5-öt simán bevállalnék. Aztán Csoki Zsolti meg az állománnyal dolgozik, hát elég szép állomány van, lesz tojás, druszám. És ugye közben hallgatta a Super DJ rádiót, Encsike azt mondja, hogy köszönjük szépen, Zsolt, én minden percét élveztem, szuper voltál, puszcsika, Encsike. Hát Encsike, nagyon örülök, hogy tetszett a zenei összeállítás, és hát is van barátom is azt mondja, hogy köszönni a zenei összeállítás. Gyerekek, örülök, hogyha ilyen sok embernek tetszett a műsor. Igyekszem, és azért azt ne feledjétek, hogy kedden itt vagyok veletek. Mit fogok hozni? Hát nem árulom el, de nagyon-nagyon igényes zenéket fogok hozni kedden 20 órától. Dream Dance a főszerepben, de most hozok neked klasszikus technozenét, az is hasonlít a Dream Dance zenei műfajhoz, de most klasszikus technót hozok. Nagyon jó lesz, én annyira élveztem a válogatást, hogy nagyon, tehát nekem is bejött a zenei összeállítás. Közben hát kedves kollégám azt kérdezi, hogy ráhúzok-e? Ráhúzok, csak mondd meg, hogy mire húzzak rá. Gondolom a műsoridőre, Live Man késni fog egy kicsit. Hát van mivel ráhúzni, Fable Time a következőkben, úgyhogy na még nem köszönök el tőletek. Megnézzük, hogy mennyit késik, kedves kollégánk. Na hát szóljon, még mindig a jobbnál jobb muzsika.

gyerekek, hogyha már ugye energy, vagyis energikus a zenét hoztunk, és hát ki volt a 80-as években az energiában, vagyis az energikus muzsikában a legjobb Bobby Orlando, hát akkor hallgassunk meg tőle egy muzsikát, hisz nem Morris, ez pedig itt az Romeo együttes.

Nagyon szép estét kívánok, itt a Spanager keresztül, én újból vasárnap Pál de Guglielmo áldásával

Akkor ez egy a bankos szerintem. A harmadik szint. Csak magyar zenék. Egy helyen a bongdenszólban.

Visszamegyek vissza a 2000-es éveket, azt mondom, vagyis 2000-től 2007-ig. Nagyon legyen 90-től teljesen 2007-ig.

The Club Sandwich. Nagyon már nem tudok érteni a karácsonyra, annó. De valami őszintén. Az apám között én nőttem fel, nem pedig hupikék törpikén keresztül. Jó, az is volt.

azt kaptam mondani, ez a Budapest parádé jön vissza. Na itt még zenék mentek. És partizni mentek le az emberek. Na ezt kéne vissza. Meg 2007-ig tartott.

Hát akkor ezek a szerelmes számok, a nyári számok. Itt a Spedigy Radio, kérdez, hogy tudok. Épp az Spedigy Radio.hu, ott lehet olvasni Viber számunkat.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai baglyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szuper!

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Délben csak csapatás, este meg veretés, csak megnyomod a gombot és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. A rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a szöveg.

gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620 22 71 756.

station.

0: és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Spring is my love. This was spring rustling in the trees. Fill my heart with delight. Rebirth of all kind. Sceneries which fulfill my soul. Which will tranquilly last forever in my mind.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió. Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.